Jehoshaphat ekare se mumma anyotufo ne nyenyim na nyuma awutu yenyim se bunyi nyamya ye na ne humo bo etim.